0: Not well.
1: Je m'arrête central pour le 3800, je m'arrête 17, le 207 est le PC, 22 pour une personne surprise à la tête.
2: Central, 207,
1: 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207,